0: Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Das ist absolut perfekt.